Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. What is fact? Security. A reason. For us to change.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Trump nem enged, nem lehet Iránnak atomfegyvere. Békét és szeretetet kért a világnak a katolikus egyházfő. Komoly figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról. Erről írt közösségi oldalán az amerikai elnök. Donald Trump szerint nem hamarkodják el a megegyezést, mert az idő Washington oldalán áll. Hangsúlyozta, a teheráni vezetésnek meg kell értenie, hogy nem fejleszthetnek ki és nem is szerezhetnek be atomfegyvert. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, jelentette ki pünkösd vasárnap 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában. A katolikus egyház fő szerint a Szentlélek eljövetele, amelynek most van az ünnepe, a megbékélés üzenetét is közvetíti, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi videó üzenetében úgy fogalmazott: a Szentlélek kegyelme hozzon szeretetet, békét és nyugalmat a világnak, nekünk magunknak és családjainknak is. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
2: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek bevonása. A település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
1: Kimondottan erős UVB-sugárzás várható az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV-index meghaladhatja a 7-es értéket a Dunántúlon, a Dunatisza közén és a Délalföldön is. Épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállattakaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez.
3: Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Halmai Ferenc lett a belügyminisztérium új parlamenti államtitkára. A légirányításnak is ad feladatot a BL döntő. 10 éves az élelmiszerpazarlás elleni program. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Hosszabb szünet után ismét helyben, modernizált környezetben érhető el a fogorvosi alapellátás Tisza Szent Imrén. Az önkormányzat sikeresen megegyezett egy új szakorvossal, így a helyi lakosoknak a jövőben már nem kell a szomszédos településekre utazniuk a kezelésekért. A település tájékoztatása szerint a rendelő infrastrukturális fejlesztésen is átesett, saját forrásból új, korszerű orvosi eszközöket és berendezéseket szereztek be a magasabb szintű betegellátás érdekében. A rendelési időt úgy alakították ki, hogy az a dolgozók és az iskolások számára is kedvező legyen. Emellett a szakember a prevenciós szűrésekre és a gyermekek fogászati gondozására is kiemelt figyelmet fordít majd. Az Új Néplap szerint a helyiek nagy örömmel fogadták a bejelentést, hiszen a praxis tartós betöltése jelentősen javítja a kistelepülésen élők életminőségét. Hatalmas sikerrel és rekordszámú látogatóval rendezték meg a hagyományos családi napot Karcagon, amelynek idei legfőbb látványossága a környékbeli gazdák traktoros ügyességi és gyorsasági versenye volt. A szoljon.hu beszámolója szerint a rendezvényre kilátogató családokat és mezőgazdasági gépek szerelmeseit változatos programok, népi játékok, ugrálóvárak és koncertek várták a város sportpályáján, miközben a bográcsokban hamisítatlan karcagi birka pörkölt rotyogott. A rendezvény csúcspontját jelentő traktoros viadalon a versenyzők nem csak erejüket, hanem precizitásukat is összemérték a nehéz terepakadályok tűzdelt pályán, hatalmas tapsot aratva a közönség soraiból. A város vezetése kiemelte a közösségi összefogás erejét, majd a nap zárásaként személyesen adták át az elismeréseket a legügyesebb helyi és környékbeli gépkezelőknek. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszerpazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a tudatos élelmiszer használatra hívják fel a figyelmet. Mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
2: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers- és meseíró pályázatot. Ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
1: Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. A belügyminisztérium parlamenti államtitkári posztját Halmai Ferenc Tibor foglalhatja el, derül ki a Magyar Közlönyben megjelent hivatalos listából. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei kötődésű rendészeti szakember a tavaszi országgyűlési választásokon szerzett egyéni mandátumot a jászsági választókerületben. Halmai Ferenc széleskörű szakmai múlttal rendelkezik. Pályafutás a határőrségnél kezdte, majd több mint 3 évtizeden át szolgált a vármegyei rendőrség kötelékében. Karrierje során vezette a Jászberényi, majd 10 éven keresztül a tiszafüredi rendőrkapitányságot is, így komoly szervezeti és vezetői tapasztalattal érkezik a tárcához. A miniszterelnök javaslatára kinevezett 55 tagú új államtitkári kar átlag életkora 49 év, soraikban a tapasztalt szakemberek mellett jelentős a női szerepvállalás is. Katasztrófához vezetett egy járműtűz Cibakházán, ahol egy családi ház udvarán álló gépkocsi gyulladt ki a bánomszőlődűlőn. A lángok a gépkocsiról gyorsan átterjedtek a telken álló két épületre, amelyek a gyors beavatkozás ellenére végül teljesen kiégtek. A helyszínre elsőként riasztott kunszentmártoni hivatásos és tiszaföldvári önkormányzati egységeket, később szolnoki tűzoltók is megerősítették, így a szakemberek végül 4 vízsugárral a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett folytották el a lángokat. A tűzoltók az életveszélyt elhárítva 6 darab gázpalackot hoztak ki az egyik lángoló ingatlanból, megelőzve a nagyobb robbanást. Az útmunkálatok során a parázsló részeket is felszámolták, az egyik megsemmisült ház lakójának elhelyezéséről pedig a hozzátartozók gondoskodtak, közölte a katasztrófa védelem. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA bajnokok ligája döntő. A légi irányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére és a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatója.
3: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják. Mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülés biztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
1: Megnyugodhatnak a szülők, biztonságosak az itthon kapható, fiatalok körében nagyon népszerű bubble tea üdítőitalok, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
4: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készitalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehéz fém szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű olmot.
1: Új nevelőszülői tanfolyam vette kezdetét Tisza-Szent Imrén, hogy ezzel is enyhítsék a térségben tapasztalható nevelőszülő hiányt. A program célja olyan elkötelezett és felelősségteljes jelentkezők felkészítése, akik családi környezetet és biztonságot tudnak nyújtani a gyermekvédelmi gondoskodásba került, vér szerinti családjukat nélkülözni kényszerülő gyermekeknek. A felkészítésen a leendő nevelőszülők komplex elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek, ahol pszichológiai, pedagógiai és jogi ismereteket sajátíthatnak el a szakemberektől. A sikeres vizsgát követően a résztvevők hivatalos tanúsítványt kapnak, és azonnal bekapcsolódhatnak a nevelőszülői hálózat munkájába. Országszerte folytatódik a napos idő, csak néha jelenhet meg felhő fölöttünk. Térségünkben ma délután kialakulhat egy-egy zápor. Holnap zavartalan napsütésben lesz részünk, szerdán viszont egy hideg front érkezik. Ma és holnap 31 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjelre 15-17 fokig hűl le a levegő.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, a hosszú hétvége utolsó napját kezdjük meg közösen. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, május 25-e van, pünköst hétfő, a legjobb zenéket pedig természetesen bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Take That és Lulu közöse, a Relight My Fire, az óra elsője pedig Christina Aguilera-é.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 25, pünköst hétfő, Téglet és Lulu közösével ébredhettünk, ez volt a Relight My Fire, a névnaposok a mai napon az Orbánok, Isten értesse őket. Ezen a napon van egyébként Afrika napja, és a reggeli témákat pedig hamarosan elárulom, hogy mi lesz. Addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napöndítás mellé. Kelly Rowland-dal megyünk tovább, és ez a Work most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Ígértem, hogy jövök a mai reggel témáival. Lehet már el is árulom, hogy 7 óra után a Cannes Film Fesztiválra látogatunk el, és John Travoltával foglalkozunk, mert bizony-bizony ott volt a színész, és hogy mit kapott, azt is el fogom árulni. És 8 óra után Kylie Minogue jön, aki 40 éve van a zenei pályán, de hogy hogyan fogja ezt megünnepelni jövőre az énekesnő, azt is elárulom. És végül 9 óra után egy nagyon rövidke kis sportszínes jön, és a VB keretekkel foglalkozunk, mert bizony-bizony a szövetségi kapitányok kihirdették a válogatottaknak a kereteit, hogy kik lesznek ott a VB-n, a hamarosan elárulom, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az Ébredés és a Napindítás mellé. Egy rövid szünet, aztán folytatom is a Sugar Babes-szel, jön majd az Overload az Ébredés és a Napindítás mellé a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Újra helyben biztosított a fogorvosi ellátás Tisza-Szent Imrén. Traktoros versennyel és családi nappal telt a hétvége Karcagon. 10 éves az élelmiszerpazarlás elleni program. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Hosszabb szünet után ismét helyben, modernizált környezetben érhető el a fogorvosi alapellátás Tisza-Szent Imrén. Az önkormányzat sikeresen megegyezett egy új szakorvossal, így a helyi lakosoknak a jövőben már nem kell a szomszédos településekre utazniuk a kezelésekért. A település tájékoztatása szerint a rendelő infrastrukturális fejlesztésen is átesett, saját forrásból új, korszerű orvosi eszközöket és berendezéseket szereztek be a magasabb szintű betegellátás érdekében. A rendelési időt úgy alakították ki, hogy az a dolgozók és az iskolások számára is kedvező legyen. Emellett a szakember a prevenciós szűrésekre és a gyermekek fogászati gondozására is kiemelt figyelmet fordít majd. Az Új Néplap szerint a helyiek nagy örömmel fogadták a bejelentést, hiszen a praxis tartós betöltése jelentősen javítja a kis településen élők életminőségét. Hatalmas sikerrel és rekordszámú látogatóval rendezték meg a hagyományos családi napot Karcagon, amelynek idei legfőbb látványossága a környékbeli gazdák traktoros ügyességi és gyorsasági versenye volt. A szoljon.hu beszámolója szerint a rendezvényre kilátogató családokat és mezőgazdasági gépek szerelmeseit változatos programok, népi játékok, ugrálóvárak és koncertek várták a város sportpályáján, miközben a bográcsokban hamisítatlan karcagi birka pörkölt rotyogott. A rendezvény csúcspontját jelentő traktoros viadalon a versenyzők nem csak erejüket, hanem precizitásukat is összemérték a nehéz terepakadályokkal tűzdelt pályán, hatalmas tapsot aratva a közönség soraiból. A város vezetése kiemelte a közösségi összefogás erejét, majd a nap zárásaként személyesen adták át az elismeréseket a legügyesebb helyi és környékbeli gépkezelőknek. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Országszerte folytatódik a napos idő, csak néha jelenhet meg felhő fölöttünk. Térségünkben ma délután kialakulhat egy-egy zápor. Holnap zavartalan napsütésben lesz részünk, szerdán viszont egy hideg front érkezik. Ma is holnap 31 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjelre 15-17 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, folytatódik a ragyogó napos idő, bár néha megjelenhetnek felhők az égen, az ország túlnyomó részén száraz marad az idő. Elszórtan előfordulhat egy-egy egészen jelentéktelen futózápor, erre a legkisebb esély északnyugaton van. A csúcshőmérséklet délután 27 és 32 fok között alakul majd, szóval elő a napszemüvegekkel a mai napon, és használjuk ki még a hosszú hétvége utolsó napját, akár egy lazításra, napozásra a kertbe, erre buzdítok mindenkit, most pedig hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a Black Eyed Peas, a Don't Lie All, na meg most a Spike, jön a Respect!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán pedig bekészítettem már a legjobb zenék mellett a nap első témáját. A Cannes Film Fesztiválra látogatunk el, és a kalauzunk ezúttal John Travolta lesz, úgyhogy jönnek a részletek. No, meg ahogy mondtam, a legjobb zenék is. Itt lesz velem a Salt and Pepper, ez már biztos, a Shoopan!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Halmai Ferenc lett a belügyminisztérium új parlamenti államtitkára. Ház udvarán kigyulladt autó miatt égett le két épület, a légirányításnak is ad feladatot a BL döntő. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait, a belügyminisztérium parlamenti államtitkári posztját Halmai Ferenc Tibor foglalhatja el, derül ki a Magyar Közlönyben megjelent hivatalos listából. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei kötődésű rendészeti szakember a tavaszi országgyűlési választásokon szerzett egyéni mandátumot a jászsági választókerületben. Halmai Ferenc széleskörű szakmai múlttal rendelkezik. Pályafutását a határőrségnél kezdte, majd több mint 3 évtizeden át szolgált a vármegyei rendőrség kötelékében. Karrierje során vezette a Jászberényi, majd 10 éven keresztül a tiszafüredi rendőrkapitányságot is, így komoly szervezeti és vezetői tapasztalattal érkezik a tárcához. A miniszterelnök javaslatára kinevezett 55 tagú új államtitkári kar átlag életkora 49 év, soraikban a tapasztalt szakemberek mellett jelentős a női szerepvállalás is. Katasztrófához vezetett egy járműtűz Cibakházán, ahol egy családi ház udvarán álló gépkocsi gyulladt ki a bánom szőlődűlőn. A lángok a gépkocsiról gyorsan átterjedtek a telken álló két épületre, amelyek a gyors beavatkozás ellenére végül teljesen kiégtek. A helyszínre elsőként riasztott kunszentmártoni hivatásos és tiszaföldvári önkormányzati egységeket, később szolnoki tűzoltók is megerősítették, így a szakemberek végül 4 vízsugárral a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett folytották el a lángokat. A tűzoltók az életveszélyt elhárítva 6 darab gázpalackot hoztak ki az egyik lángoló ingatlanból, megelőzve a nagyobb robbanást. Az útmunkálatok során a parázsló részeket is felszámolták, az egyik megsemmisült ház lakójának elhelyezéséről pedig a hozzátartozók gondoskodtak, közölte a katasztrófa védelem. Országszerte folytatódik a napos idő, csak néha jelenhet meg felhő fölöttünk. Térségünkben ma délután kialakulhat egy-egy zápor. Holnap zavartalan napsütésben lesz részünk, szerdán viszont egy hideg front érkezik. Ma és holnap 31 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjelre 15-17 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Meglepetés érte a Cannes Filmfesztiválon John Travoltát. Jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenék is. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 25-e van, a pünköst hétfője, úgyhogy a hosszú hétvége utolsó napját üljük. De itt vannak a legjobb zenék is, hogy megadják a kedvet a mai nap elkezdéséhez. Mark Ronsonnal és Amy Winehouse-zal indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék meglepetésszerűen tiszteletbeli aranypálmát vehetett. Tehát John Travolta a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjat péntek este élete első saját rendezésének díszbemutatója után adta át a fesztivál művészeti igazgatója. A láthatóan meghatódott sztár úgy fogalmazott, számára ez a kitüntetés még az Oscar-díjat is felülmúlta. A mostani életműdéi egy páratlan évtizedeken és műfajokon átívelő karrier méltó megkoronázása. Gratulálunk John Travoltának az életműdíjhoz, a legjobb zenéket pedig hozom, hogy jól induljon a reggel, az ébredés és a napindítás mellé például érkezik majd a Backstreet Boys, na meg Prince, a The Greatest Romance Ever szóldal most ide a bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, Gwen Stefani hangja volt a No Doubt zenekarban, a Hey Babyvel ébredhettünk, szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 25 van, pünköst hétfő, munkaszüneti nap, az Orbánok, a névnaposok, Isten értesse őket. A mai napon van Afrika napja, és a legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatom. A rövid szünet után indítom majd a Five-nak a sikerét, a Keep on Moving-gal megyünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Hiánypótló nevelőszülői képzés indult Tisza-Szent Imrén. Többszörös orrcsontörés szenvedett a szolnoki olajbányász kosárlabdázója. Biztonságosabbá bőti. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Új nevelőszülői tanfolyam vette kezdetét Tisza-Szent Imrén, hogy ezzel is enyhítsék a térségben tapasztalható nevelőszülő hiányt. A program célja olyan elkötelezett és felelősségteljes jelentkezők felkészítése, akik családi környezetet és biztonságot tudnak nyújtani a gyermekvédelmi gondoskodásba került, vér szerinti családjukat nélkülözni kényszerülő gyermekeknek. A felkészítésen a leendő nevelőszülők komplex elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek, ahol pszichológiai, pedagógiai és jogi ismereteket sajátíthatnak el a szakemberektől. Kocsáné Fehérvári Mária, a képzést koordináló szervezet képviselője, a Vármegyei Napilapnak hangsúlyozta, hogy a nevelőszülőség nem csupán feladat, hanem hivatás, amely elengedhetetlen a hátrányos helyzetű gyermekek sikeres társadalmi integrációjához. A sikeres vizsgát követően a résztvevők hivatalos tanúsítványt kapnak, és azonnal bekapcsolódhatnak a nevelőszülői hálózat munkájába. Súlyos sérülést szenvedett a szolnoki olajbányász férfi kosárlabda csapatának játékosa a bajnoki rájátszás legutóbbi mérkőzésén. Az alapos orvosi vizsgálatok és a röntgenfelvételek alapján a sportolónak többszörös orrcsonttörése van, miután a pályán egy szerencsétlen ütközés során erős ütés érte az arcát. A szolnoki klub tájékoztatása szerint a kosarast az eset után azonnal kórházba szállították, ahol megállapították, hogy a felépülése hosszabb időt vesz igénybe, így a bajnokság döntő szakaszában egy darabig biztosan nem állhat a szakmai stáb rendelkezésére. A csapat orvosai folyamatosan monitorozzák az állapotát, a pályára való visszatérése pedig a teljes gyógyulást követően. A tervek szerint egy speciális arcvédő maszkban lesz lehetséges. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Országszerte folytatódik a napos idő, csak néha jelenhet meg felhő fölöttünk. Térségünkben ma délután kialakulhat egy-egy zápor. Holnap zavartalan napsütésben lesz részünk, szerdán viszont egy hideg front érkezik. Ma és holnap 31 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjelre 15-17 fokig hűl le a levegő.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék. Ákos és az ember maradj után jön egy csajszi, aki bizony a Spice Girls-ből lépett ki, és nem sokan lettek sikeresek énekes karrier szempontjából a csapat után. De neki sikerült, Jerry Halliwell-lel megyünk tovább. Ez most a Look At Me, itt a Best-en. Good.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra után ki fog derülni, hogy Kylie Minogue hogyan ünnepli azt, hogy 40 éve lesz majd a zeneipar élén, úgyhogy jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Will Smith, a Wild Wild West-tel érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Újra helyben biztosított a fogorvosi ellátás Tisza Szent Imrén. Traktoros versennyel és családi nappal telt a hétvége Karcagon, 10 éves az élelmiszerpazarlás elleni program. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Hosszabb szünet után ismét helyben, modernizált környezetben érhető el a fogorvosi alapellátás Tisza Szent Imrén. Az önkormányzat sikeresen megegyezett egy új szakorvossal, így a helyi lakosoknak a jövőben már nem kell a szomszédos településekre utazniuk a kezelésekért. A település tájékoztatása szerint a rendelő infrastrukturális fejlesztésen is átesett, saját forrásból új, korszerű orvosi eszközöket és berendezéseket szereztek be a magasabb szintű betegellátás érdekében. A rendelési időt úgy alakították ki, hogy az a dolgozók és az iskolások számára is kedvező legyen. Emellett a szakember a prevenciós szűrésekre és a gyermekek fogászati gondozására is kiemelt figyelmet fordít majd. Az Új Néplap szerint a helyiek nagy örömmel fogadták a bejelentést, hiszen a praxis tartós betöltése jelentősen javítja a kistelepülésen élők életminőségét. Hatalmas sikerrel és rekordszámú látogatóval rendezték meg a hagyományos családi napot Karcagon, amelynek idei legfőbb látványossága a környékbeli gazdák traktoros ügyességi és gyorsasági versenye volt. A szoljon.hu beszámolója szerint a rendezvényre kilátogató családokat és mezőgazdasági gépek szerelmeseit változatos programok, népi játékok, ugrálóvárak és koncertek várták a város sportpályáján, miközben a bográcsokban hamisítatlan karcagi birka pörkölt rotyogott. A rendezvény csúcspontját jelentő traktoros viadalon a versenyzők nem csak erejüket, hanem precizitásukat is összemérték a nehéz terepakadályok tűzdelt pályán, hatalmas tapsot aratva a közönség soraiból. A város vezetése kiemelte a közösségi összefogás erejét, majd a nap zárásaként személyesen adták át az elismeréseket a legügyesebb helyi és környékbeli gépkezelőknek. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Országszerte folytatódik a napos idő, csak néha jelenhet meg felhő fölöttünk. Térségünkben ma délután kialakulhat egy-egy zápor. Holnap zavartalan napsütésben lesz részünk, szerdán viszont egy hideg front érkezik. Ma és holnap 31 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjelre 15-17 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori pünköst, hétfő van, és a legjobb zenéket természetesen hozom az ébredés és a napindítás mellé. Britney-vel és Madonnával indulunk, a téma pedig ebben az órában Kylie Minogue lesz, ugyanis 40 éves jubileumra készül, de hogy mivel, azt is el fogom majd árulni.
0: Best

Bestefem a legjobb zenékkel, Eliminok hivatalosan megerősítette, hogy nagyszabású koncert turnéval tervezi megünnepelni zenei karrierjének 40. évfordulóját. Az ausztrál Poppikon egy magazin interjúban mesélte arról, hogy már gőzerővel készül a várhatóan 2027-ben induló jubileumi turnéra, amivel páratlan több mint 80 millió eladott lemez számláló életműve előtt tiszteleg majd. Ezen kívül mesélt a saját dokumentum sorozatáról, ami a Kylie nevet viseli, ezt egyébként a mai naptól lehet megtekinteni, és egy érzelmes új dalról is, ami egyébként a dokumentum sorozat stáblistája alatt szólal meg majd először. Ezen kívül azt is elárulta, hogy nagyon szeretne visszatérni a színészethez egy musicalben, amit egy rendező ráír, úgyhogy ez is még benne van Kylie Minogue-ba ennyi év után. A karrierjét 1987-ben a The Locomotion feldolgozásával indító énekesnő az elmúlt évtized olyan gigaslágerekkel írta be magát a történelembe, mint az évszázad himnuszává vált Can't Get Off My Head, a közelgő turné garantáltan a popzene történetének egyik leglátványosabb eseménye lesz. Sok sikert kívánunk tehát Kylie Minogue-nak a jövő évéhez, és hát a turnéjához, meg hogy méltó módon ünnepelje meg tényleg ezt a csodás 40 évet. Most megyünk tovább a legjobb zenékkel, legalább olyan elsöprő energia van ebbe a dalba, mint Kylie Minogue-nak az egész karrierjébe. Király Viktor érkezik még hozzá Fire-rel, most ide a Bestre az ébredés és a napindítás mellé.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt mindenkinek, Beyoncéval és a Hallóval ébredhettünk, május 25-e van, pünköst hétfő, a névnaposok az Orbánok, és ezen a napon van Afrika napja. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást, itt lesz például velem a Stakabu a Hírvigóval, hamarosan a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: nemzetközi országgyűlési választásokon szerzett egyéni mandátumot a jászsági választókerületben. Halmai Ferenc széleskörű szakmai múlttal rendelkezik. Pályafutását a határőrségnél kezdte, majd több mint 3 évtizeden át szolgált a vármegyei rendőrség kötelékében. Karrierje során vezette a jászberényi, majd 10 éven keresztül a tiszafüredi rendőrkapitányságot is, így komoly szervezeti és vezetői tapasztalattal érkezik a tárcához. A miniszterelnök javaslatára kinevezett 55 tagú új államtitkári kar átlag életkora 49 év, soraikban a tapasztalt szakemberek mellett jelentős a női szerepvállalás is. Katasztrófához vezetett egy járműtűz Cibakházán, ahol egy családi ház udvarán álló gépkocsi gyulladt ki a bánom szőlődűlőn. A lángok a gépkocsiról gyorsan átterjedtek a telken álló 2 épületre, amelyek a gyors beavatkozás ellenére végül teljesen kiégtek. A helyszínre elsőként riasztott kunszentmártoni hivatásos és tiszaföldvári önkormányzati egységeket, később szolnoki tűzoltók is megerősítették, így a szakemberek végül 4 vízsugárral a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett folytották el a lángokat. A tűzoltók az életveszélyt elhárítva 6 darab gázpalackot hoztak ki az egyik lángoló ingatlanból, megelőzve a nagyobb robbanást. Az útmunkálatok során a parázsló részeket is felszámolták, az egyik megsemmisült ház lakójának elhelyezéséről pedig a hozzátartozók gondoskodtak, közölte a katasztrófa védelem. Országszerte folytatódik a napos idő, csak néha jelenhet meg felhő fölöttünk. Térségünkben ma délután kialakulhat egy-egy zápor. Holnap zavartalan napsütésben lesz részünk, szerdán viszont egy hideg front érkezik. Ma és holnap 31 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjelre 15-17 fokig hűl le a levegő.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ragyogó napsütés a mai napon is folytatódik. 32 fokos csúcshőmérséklettel, úgyhogy nincs más dolog, mint félretenni a házi munkát. Ha már itt volt a hosszú hétvége és ez az utolsó napja, akkor ki kell használni, méghozzá azzal, hogy a szabad ég alá megyünk, felvesszük a napszemüveget és bekenjük magunkat napteljen, lazítunk és hallgatjuk mellette a legjobb zenéket. Most segélyekkel megyünk tovább és szól az Angel, lehet, hogy egy kicsit meg is hozza a kedvet ehhez a lazuláshoz.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És mellette egy nagyon kis rövidke sportszínes fog következni, méghozzá foci VB-ről, ugyanis kihirdették a szövetségi kapitányok a válogatott kereteket, és bizony-bizony vannak meglepetések benne, úgyhogy jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenék 9 óra után is. Itt lesz például velem Prisi Tyle, Joe Marky Markkal közösen, szól majd a United.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedez fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Hiánypótló nevelőszülői képzés indult Tisza-Szent Imrén. Többszörös orrcsontörést szenvedett a szolnoki olajbányász kosárlabdázója. Biztonságosabbá bőlt így. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Új nevelőszülői tanfolyam vette kezdetét Tisza-Szent Imrén, hogy ezzel is enyhítsék a térségben tapasztalható nevelőszülő hiányt. A program célja olyan elkötelezett és felelősségteljes jelentkezők felkészítése, akik családi környezetet és biztonságot tudnak nyújtani a gyermekvédelmi gondoskodásba került, vér szerinti családjukat nélkülözni kényszerülő gyermekeknek. A felkészítésen a leendő nevelőszülők komplex elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek, ahol pszichológiai, pedagógiai és jogi ismereteket sajátíthatnak el a szakemberektől. Koczáné Fehérvári Mária, a képzést koordináló szervezet képviselője, a Vármegyei Napilapnak hangsúlyozta, hogy a nevelőszülőség nem csupán feladat, hanem hivatás, amely elengedhetetlen a hátrányos helyzetű gyermekek sikeres társadalmi integrációjához. A sikeres vizsgát követően a résztvevők hivatalos tanúsítványt kapnak, és azonnal bekapcsolódhatnak a nevelőszülői hálózat munkájába. Súlyos sérülést szenvedett a szolnoki olajbányász férfi kosárlabda csapatának játékosa a bajnoki rájátszás legutóbbi mérkőzésén. Az alapos orvosi vizsgálatok és a röntgenfelvételek alapján a sportolónak többszörös orrcsontörése van, miután a pályán egy szerencsétlen ütközés során erős ütés érte az arcát. A szolnoki klub tájékoztatása szerint a kosarast az eset után azonnal kórházba szállították, ahol megállapították, hogy a felépülése hosszabb időt vesz igénybe, így a bajnokság döntő szakaszában egy darabig biztosan nem állhat a szakmai stáb rendelkezésére. A csapat orvosai folyamatosan monitorozzák az állapotát, a pályára való visszatérése pedig a teljes gyógyulást követően. A tervek szerint egy speciális arcvédő maszkban lesz lehetséges. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Országszerte folytatódik a napos idő, csak néha jelenhet meg felhő fölöttünk. Térségünkben ma délután kialakulhat egy-egy zápor. Holnap zavartalan napsütésben lesz részünk, szerdán viszont egy hideg front érkezik. Ma és holnap 31 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjelre 15-17 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És mellette csak egy perc erejéig ellátogatunk a foci VB-re, ugyanis megvannak a keretek, a szövetségi kapitányok kihirdették válogatottaknak a kereteit, és vannak benne meglepetések, jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori meghozza a kedvünket, például majd a Pets and Small a Feel Good-dal, na meg most a Rasmus és az In the Shadows.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ahogy ígértem. 9 óra után mindig egy kicsi sportszíres, és a mai napon a foci VB-n lévő válogatott keretekkel fogunk foglalkozni, mert bizony-bizony vannak benne meglepetések. Kezdjük is Ancelottiéknál, méghozzá brazil válogatottnál, ahol olyan támadó került be a keretbe, akire egyáltalán nem számítottunk, nem más, mint Neymar. Ancelotti azt nyilatkozta Neymarral kapcsolatban, hogy akkor fog kezdeni, ha megérdemli, és azt az edzéseken kell kivívnia. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy Brazíliában Neymar ott lesz a kezdő 11-be, vagy becseréli le majd Ancelotti a VB-n. Valószínűleg ez lesz az utolsó VB-je, csak úgy, mint egyébként Messinek és Ronaldónak, tehát a két legnagyobbat is ebben a korszakban most fogjuk utoljára pályán látni, de hát ott lesz első bálozóként Yamal és még nagyon sokan mások, és volt egy ilyen kis vita, hogy akik most újoncként lépnek a pályára, azoknak a mezükön külön valami lesz majd, egy ilyen kis motivum itt a mellkasukon, amit majd megnézhetünk, úgyhogy elméletileg Lamine Yamal ezt viselni fogja. Na de vissza a meglepetésekhez, és jön Nagelsmann kerete a német válogatottban, ott van Manuel Neuer. Ter Stegen kikerült, hatalmas nagy meglepetés, senki nem számított erre, ugyanis Manuel Neuer 2024-es EB után visszavonult. De úgy néz ki, hogy még van benne egy kör, és bizony-bizony itt van, de szerintem ez egyébként annak köszönhető, hogy Ter Stegen nincsen jó formában, és a tréner őt nem viszi magával. Úgyhogy erről ennyit, jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a Pets and Small a Feel Good-dal, most viszont a White Ant meghallgatjuk még, a Your Woman szól most itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Pets and Small, a Feel Good-dal. Szép napot kívánok mindenkinek. Május 25-e van, pünköst hétfő, a névnaposok az Orbánok, Isten értesse őket. Ezen a napon van Afrika napja. A legjobb zenéket pedig természetesen hozom, hogy jól teljen a hétvége hangulata így hétfőn, ugyanis a hosszú hétvége utolsó napján vagyunk, most George Michael-lel és a Faveless Go to the City-vel itt a Besten.
1: Like no other. Flawless.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, átlépünk a délelőttbe, és a hétfői napon indítjuk a Best hétvége feelingjét, ugyanis jönnek a legjobb zenék, hogy kikapcsoljanak minket, mert hát a hosszú hétvége utolsó napját ezzel kell szerintem tölteni, na meg Janet Jacksonnal, ugyanis a következő órában itt lesz a Together Again-nál.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Újra helyben biztosított a fogorvosi ellátás Tisza Szent Imrén. Traktoros versennyel és családi nappal telt a hétvége Karcagon. 10 éves az élelmiszerpazarlás elleni program. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Hosszabb szünet után ismét helyben, modernizált környezetben érhető el a fogorvosi alapellátás Tisza Szent Imrén. Az önkormányzat sikeresen megegyezett egy új szakorvossal, így a helyi lakosoknak a jövőben már nem kell a szomszédos településekre utazniuk a kezelésekért. A település tájékoztatása szerint a rendelő infrastrukturális fejlesztésen is átesett, saját forrásból új, korszerű orvosi eszközöket és berendezéseket szereztek be a magasabb szintű betegellátás érdekében. A rendelési időt úgy alakították ki, hogy az a dolgozók és az iskolások számára is kedvező legyen. Emellett a szakember a prevenciós szűrésekre és a gyermekek fogászati gondozására is kiemelt figyelmet fordít majd. Az Új Néplap szerint a helyiek nagy örömmel fogadták a bejelentést, hiszen a praxis tartós betöltése jelentősen javítja a kistelepülésen élők életminőségét. Hatalmas sikerrel és rekordszámú látogatóval rendezték meg a hagyományos családi napot Karcagon, amelynek idei legfőbb látványossága a környékbeli gazdák traktoros ügyességi és gyorsasági versenye volt. A szoljon.hu beszámolója szerint a rendezvényre kilátogató családokat és mezőgazdasági gépek szerelmeseit változatos programok, népi játékok, ugrálóvárak és koncertek várták a város sportpályáján, miközben a bográcsokban hamisítatlan karcagi birka pörkölt rotyogott. A rendezvény csúcspontját jelentő traktoros viadalon a versenyzők nem csak erejüket, hanem precizitásukat is összemérték a nehéz terepakadályok tűzdelt pályán, hatalmas tapsot aratva a közönség soraiból. A város vezetése kiemelte a közösségi összefogás erejét, majd a nap zárásaként személyesen adták át az elismeréseket a legügyesebb helyi és környékbeli gépkezelőknek. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Országszerte folytatódik a napos idő, csak néha jelenhet meg felhő fölöttünk. Térségünkben ma délután kialakulhat egy-egy zápor. Holnap zavartalan napsütésben lesz részünk, szerdán viszont egy hideg front érkezik. Ma is holnap 31 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjelre 15-17 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, a hosszú hétvége utolsó napjának délőttjét is együtt töltjük a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és meg lesz a nosztalgia hangulat méghozzá az Alcazarnak köszönhetően például. A This Is Me World Believe In-nel érkezik majd a csapat, az óra elsője pedig egy 2000-es, Néo és a So Sick lesz itt velünk.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Baggy dolgozta át a Cosmix-el közösen az egyik régi sikerüket, a Kis világot, és a legjobb zenék természetesen a folytatásban is szólnak. Most jön egy olyan dal, ami megmutatja, hogy a stílusokat igenis lehet ötvözni. A komoly zenét a hip-hoppal, a Black Cat Axel és a Heartless most itt a Besten. Ezzel megyünk tovább.

0: FM a legjobb zenék. Ez volt a Genesis sikere zseniálisan átdolgozva. A This Is We Were Believe In az Alcazartól. A legjobb zenékkel pedig természetesen jövök még. Ebben az órában van még időnk, úgyhogy a 90-es évekből már biztos itt lesz velem például az Aqua és a Barbie Girl, viszont a folytatás majd Vanessa Cartoné lesz. A Thousand Miles-el érkezik majd a Choice.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig természetesen van még egy délelőtti óránk, amit megtöltöttem a legjobb zenékkel, és folytatódik a hétfői Best hétvége, mert hogy a hosszú hétvége utolsó napját üljük közösen, és a következő órában itt lesz például majd hangulatfelelősként Robbie Williams a The Road to the Mandalay-jel.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. Ismét akcióznak az unokázós csalók, megbetegíti a fiatalokat a közösségi média. UVB veszély, felejtsék el már a napozást. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, a bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
1: A csalók sokszor hivatalos személynek is kiadják magukat. A rendőrség és társszervei semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat. Tegye el a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, hívja fel a hozzátartozót, hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
0: Egyre több fiatal keres enyhülést a szorongására a neten, a közösségi média azonban súlyosbítja, elmélyíti a problémákat. Erre hívja fel a figyelmet a médiahatóság friss tanulmánykötete. Eszerint például az egyetemisták csak nem fele küzd depresszióra utaló tünetekkel, és szinte állandó készenlétben vannak. 10-ből 4-en folyamatosan a telefonjukat nézik, érkezett-e valamilyen üzenet vagy reakció korábbi posztjaikra. A szexualitás és az agresszió pedig a tinik fejlődő idegrendszerében okozhat lövedékszerű kóros változást. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre, ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. Itt a figyelmeztetés, kimondottan erős UVB sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV index meghaladhatja a 7-es értéket a Dunántúlon, a Dunatisza közén és a Délalföldön is. Épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállat takaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Olyan vasárnap érzetünk van a mai napon, nem véletlenül, hisz a hosszú hétvége utolsó napját töltjük közösen. Ez pünköst hétfő, május 25. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és az utolsó közös óránknak neki is állunk. Jönnek a legjobb zenék. Itt lesz például velem az Ace of Base a Cruel Summerrel, az óra elsője pedig Martin Solveig. Ez a Rocky Music.
3: Best FM.

Pest FM a legjobb zenék. A következő zene, amilyen langyosan indul, annyira fog bekeményedni, és meghozza majd a kedvünket. A Jamiroquai jön, méghozzá az egyik legnagyobb sikerükkel. Ez a Quintet Heat itt a Besten.

0: fő, az Orbánok a névnaposok, Isten értesse őket. Ezen a napon egyébként egy kontinens ünnepel, mert hogy Afrika napja van, a legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom majd. Szuper, hogy így egy nappal tovább tart a hétvége, úgyhogy ezt a jó hangulatot Pitbull is meg fogja hozni nekünk, méghozzá az I Know You Want Me-vel hamarosan a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt James Morrison, a You Give Me Something-gal, és nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis B. Németh Dia érkezik ide a stúdióba, ő hozza a legjobb zenéket este 6 óráig, este 6 órakor pedig mixben jönnek szokás szerint a Night Shift-ben az első két órájában. Hétfő van, úgyhogy a klasszik terítéken Whiteboy mellé Lauer érkezik majd. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy mindenkinek legyen szép délutánja, élvezze ki a hosszú hétvége utolsó napját, utoljára az Oliver From The Earth-t indítom, ez a világ az enyém itt a Besten. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Milliókat gyötörhet itthon a néma gyilkos, javult a helyzet, de így is súlyos pénzeket hajítunk a kukába. Titokban használják az MI-t a munkahelyeken. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány, csak nem 600 orvos csatlakozott a májusi akcióhoz. A néma kór veszélyeire hívják fel a figyelmet, amely a felnőttek 40%-át érinti. A hipertónia sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, miközben károsítja az ereket és életveszélyes szövődményekhez vezethet, sztrókhoz, infarktushoz. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés, illetve a betegség kezelése gyógyszerrel, életmódváltással. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja, azóta 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a környezet tudatos, takarékos megoldásokra. Részletek a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökétől, Nemes Imrétől.
2: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Iskolák, közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
1: Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. A magyar cégek döntő többsége, 80%-a nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával sem. Ugyanakkor a dolgozók kétharmada már használ valamilyen MI eszközt magán vagy munkahelyi célokra. Ez derült ki egy friss felmérésből. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, 10-ből 9-en pedig úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétfő délutánt kívánok mindenkinek a mikrofonnál, mostantól Béné Mendi, a Majoros Rita majd picit pihen, én pedig addig is adom a legjobb zenéket, érdemes maradni, hiszen ebben az órában például jön a Halott Pénz az Idővel, itt lesz Sasha is az I Feel Lonely-val, most pedig Mika áttörést hozó slágerével indítok.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

Best FM a legjobb zenéke. How Bizarre-ral folytatjuk az új-zélandi OMC legismertebb dalával, ami 1996-ban jelent meg, és világszerte hatalmas siker lett. Nagyon különleges hangzása van, hiszen hallhatunk benne popot, regit és hip-hopot is, ami ugye akkoriban nagyon frissnek számított. Egy furcsa, filmszerű történetet mesél el, amely tele van rejtélyes és szürreális elemekkel. A frontember Póli karizmatikus előadása nagyban hozzájárult a dal egyedi hangulatához. A How Bizarre sok ország slágerlistáján az élre került, és máig a 90-es évek egyik ikonikus slágere lett. Ezt szól most.

Hajdúfardon el, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy

Best FM, a legjobb zenék, útinfokkal megyünk tovább. Az M1-esen például Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom a külső és a leálló sávon halad, a 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé a belső és a külső sáv járható. Budapest irányába egyébként a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt most útszökület van érvényben, úgyhogy ott is kell figyelni. Tatabánya térségében a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták, a forgalmat sáv elhúzással a külső és a leálló sávra terelik, Tata térségében pedig a 66-os és a 68-as kilométer között

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nincs megállás a folytatásban, és a 90-es meg a 2000-es évek legnagyobb kedvenceit hallgatjuk. Most jönnek a hírek, itt az egy óra, aztán érkezik hamarosan az Iron Mafia is.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen.
1: Volt egy álmom, teljes egészében is meghallgatjuk, és a French Offer is velünk tart rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Két nagy forgalmú vonalat újít fel a MÁV, változik a menetrend, csúcsdöntés lesz a hétvégén Ferihegyen. Egyre kevésbé tartanak a magyarok az állásvesztéstől. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Közvetlenül Pünkösd után kettő Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencsés-Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron áttart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Hétvégén Bajnokok Ligája döntő Budapesten, ez megterheli Ferihegyet is. A légi irányítás külön eljárásokkal készül a zökkenőmentes forgalom biztosítására. A Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatóját Bárány Ákost hallják.
2: Csúcsdöntés lesz, 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, megerősített szolgálattal készülünk.
1: Egyre bizakodóbbak itthon a munkavállalók, ez derült ki egy friss felmérésből. Tavalyhoz képest kétszer annyian mondják azt, hogy egy esetleges állásvesztés után könnyen vagy nagyon könnyen találnának képzettségüknek megfelelő új pozíciót. A válaszadók csak nem fele vélekedik így. Ezzel együtt a felére olvadt azoknak a száma, akik kifejezetten pessimisták ebben a kérdésben. Emellett 10-ből 6-an úgy látják, mind cégük, mind pedig saját helyük stabilabb, mint korábban. Sikerült visszaszorítani a trópusi esőerdők pusztítását Brazíliában, műholdas megfigyeléssel, ellenőrzésekkel, súlyos büntetésekkel 41%-kal mérsékelték tavaly a veszteséget az Amazonas vidéken. Korábban percenként 11 focipálya méretű területen írtották ki a fákat, hogy a nyersanyagot eladják, aztán legelőket alakítsanak ki, vagy gabonát termesszenek. A világ tüdejének is nevezik a térséget, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a széndioxid megkötésében. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kelemes hétfő délután kívánok mindenkinek. Egy óra múlt néhány perccel a mikrofonnál most Béni Meddia. Indítsuk együtt a hetet a legjobb zenékkel. A My Heart Goes Boom-mal már folytatjuk is a délutánt. A French Affair egyik legismertebb Eurodance slágeréről van szó, amelyben franciául és angolul is énekelnek.
0: Best

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

vagyok tovább. Best FM a legjobb zenék, a Here Comes the Host Stepperrel. Folytatjuk, ami egy 1994-ben megjelent dal, a jamaicai Inikamus a legnagyobb nemzetközi slágere, ami egyébként sokáig vezette az amerikai Billboard Hot 100 listát, és világszerte hatalmas siker lett. A Hot Stepper kifejezés egy magabiztos menő figurára utal. A dal a 90-es évek egyik ikonikus reggae dancehall crossover slágere maradt. Ez szól most.

0: Best FM, a legjobb zenék. Autósok, figyelem, az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Aztán az M5-ös Budapest felé Lajos Mizse elkerülő szakaszán a 74-es és a 72-es kilométer között aszfaltoznak a külső sáv zárásával, az M6-oson pedig Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érdésza a kipart terület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósdért centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Érnél egyébként a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan Budapest felé a 22-es jelű Ért dél Martonvásár csomópont felhajtóágát is lezárták, helyette a 20-as kilométernél lévő Diósd Ért centrum csomópontban lehet most a főváros felé vezető irányba felhajtani, úgyhogy óvatosan arra felé is, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper dalokkal folytatjuk a délutánt, érdemes maradni, most jönnek a hírek itt a 2 óra, aztán énekel majd Justin Timberlake is. Jön a Rock Your Body és Fergie is, perceken belül velünk tart, tőle ezt hozom a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A némakór ellen kampányolnak. Történelmi eredmény a Szokka Európa bajnokságon. Nyári meleg lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány. Csak nem 600 orvos csatlakozott a májusi akcióhoz. A némakór veszélyeire hívják fel a figyelmet, amely a felnőttek 40%-át érinti, és sokan nem is tudják, hogy betegek. A hipertónia sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, miközben károsítja az ereket, és olyan életveszélyes szövődményekhez vezethet, mint a stroke vagy a szívinfarktus. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés, illetve a betegség kezelése gyógyszerrel, életmód. Iránban újabb kivégzés történt a kormányellenes megmozdulásokkal összefüggésben. Az iráni igazságügyi rendszerhez köthető beszámolók szerint egy férfi halálos ítéletét hajtották végre. Őt a hatóságok azzal vádolták, hogy a januári tüntetések során fegyveresen lépett fel a biztonsági erők ellen, valamint rongálásban is részt vett. Nemzetközi szervezetek szerint Irán a világ egyik legtöbb kivégzést végrehajtó állama, és a számok az elmúlt időszakban tovább emelkedtek. Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalan emberek között Magyarországon, derül ki a február 3-a munkacsoport legfrissebb felméréséből. A kutatás során mintegy 7000 hajléktalan embert kérdeztek meg országszerte. Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a jelenség egyik fő oka az otthoni és intézményes ápolási rendszer súlyos problémája. Emellett többen kerülnek nehéz helyzetbe azért is, mert nem tudják kifizetni a megemelkedett rezsiköltségeket. A szakemberek szerint az idős hajléktalanok számának növekedése komoly szociális kihívást jelent az ország számára. Történelmi eredménnyel zárta a tiranai Szokka Európa bajnokságot a magyar válogatott. Rozman Sándor csapata minden korábbinál tovább jutott a kispályás labdarúgó kontinens bajnokságon, és Európa legjobb negyedik együttese lett. A bronzmeccs hosszú ideig kiemelt küzdelmet hozott Szerbia ellen. A magyarok kapuját Szacskó László több nagy védéssel is megmentette. A hajrá azonban a szerbeké volt, akik két szabadrugásból eldöntötték a találkozót. Az érem ugyan elmaradt, de a negyedik hely minden idők legjobb magyar EB szereplését jelenti a Szokka történetében. Sok napsütésre készülhetünk, de főként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Elszórtan egy-egy zápor sem kizárt. A csúcsok 27 és 32 fok között lesznek majd. Késő estére 17 és 24 fok várható. Holnap is marad a nyárias idő, többfelé napos, száraz időre számíthatunk. 28-33 fokos maximumokkal. Szerdán már helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban akár 34 fokot is mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok mindenkinek 2 óra után, és ez még mindig a Best délután velem, Béné Mediával, és hamarosan Curtis-szel jön a Fehér Rózsa, aztán itt lesz Ákos és az Örvénnyel, most pedig Fergie-vel indítok, méghozzá egy 2007-es szerzeményével, ami az énekesnő érzelmesebb oldalát mutatja. Ez a Big Girls Don't Cry.
0: Best.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Bestefem a legjobb zenék, a Sing It Back a Moloko egyik legismertebb dala, ami eredetileg 1998-ban jelent meg, de a Boris Dlugos által készített remix tette világsikerré, a szám a house és elektronikus zene egyik ikonikus darabja lett, különösen ugye a klubkultúrában az énekesnő Rosin különleges szenvedélyes hangja erősen hozzájárul a dal egyedi hangulatához, egyszerre érzéki és hipnotikus, ami miatt bizony a DJ-k egyik kedvence lett világszerte. A Sing It Back máig a 90-es évek végének és a 2000-es évek elejének egyik meghatározó dance slágere. Ezzel folytatjuk most, itt a Best FM-en.

0: Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva, a 6-os főúton keresztül lehet. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Beszefem a legjobb zenék, a Soul Searcher késér bennünket a Feel in Love-val, és lesznek még hasonlóan nagy kedvencek a folytatásban is, érdemes maradni. Most jönnek a hírek, pár perc múlva, hiszen mindjárt 3 óra van. Rihanna pedig indítja is a következő órát a Pondery Play-el. Most pedig a Sziasztok lányokat hallgatjuk, ez a Szőke.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Halmai Ferenc lett a Belügyminisztérium új parlamenti államtitkára. A légirányításnak is ad feladatot a BL döntő. 10 éves az élelmiszerpazarlás elleni program. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Hosszabb szünet után ismét helyben, modernizált környezetben érhető el a fogorvosi alapellátás Tisza-Szent Imrén. Az önkormányzat sikeresen megegyezett egy új szakorvossal, így a helyi lakosoknak a jövőben már nem kell a szomszédos településekre utazniuk a kezelésekért. A település tájékoztatása szerint a rendelő infrastrukturális fejlesztésen is átesett, saját forrásból új, korszerű orvosi eszközöket és berendezéseket szereztek be, a magasabb szintű betegellátás érdekében. A rendelési időt úgy alakították ki, hogy az a dolgozók és az iskolások számára is kedvező legyen. Emellett a szakember a prevenciós szűrésekre és a gyermekek fogászati gondozására is kiemelt figyelmet fordít majd. Az Új Néplap szerint a helyiek nagy örömmel fogadták a bejelentést, hiszen a praxis tartós betöltése jelentősen javítja a kistelepülésen élők életminőségét. Hatalmas sikerrel és rekordszámú látogatóval rendezték meg a hagyományos családi napot Karcagon, amelynek idei legfőbb látványossága a környékbeli gazdák traktoros ügyességi és gyorsasági versenye volt. A Szoljon.hu beszámolója szerint a rendezvényre kilátogató családokat és mezőgazdasági gépek szerelmeseit változatos programok, népi játékok, ugrálóvárak és koncertek várták a város sportpályáján, miközben a bográcsokban hamisítatlan karcagi birka pörkölt rotyogott. A rendezvény csúcspontját jelentő traktoros viadalon a versenyzők nem csak erejüket, hanem precizitásukat is összemérték a nehéz terepakadályok. Tűzdelt pályán, hatalmas tapsot aratva a közönség soraiból. A város vezetése kiemelte a közösségi összefogás erejét, majd a nap zárásaként személyesen adták át az elismeréseket a legügyesebb helyi és környékbeli gépkezelőknek. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszerpazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a tudatos élelmiszer használatra hívják fel a figyelmet. Mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
2: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers- és meseíró pályázatot, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
1: Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkári posztját Halmai Ferenc Tibor foglalhatja el, derül ki a Magyar Közlönyben megjelent hivatalos listából. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei kötődésű rendészeti szakember a tavaszi országgyűlési választásokon szerzett egyéni mandátumot a jászsági választókerületben. Halmai Ferenc széleskörű szakmai múlttal rendelkezik. Pályafutás a határőrségnél kezdte, majd több mint 3 évtizeden át szolgált a vármegyei rendőrség kötelékében. Karrierje során vezette a Jászberényi, majd 10 éven keresztül a tiszafüredi rendőrkapitányságot is, így komoly szervezeti és vezetői tapasztalattal érkezik a tárcához. A miniszterelnök javaslatára kinevezett 55 tagú új államtitkári kar átlag életkora 49 év, soraikban a tapasztalt szakemberek mellett jelentős a női szerepvállalás is. Katasztrófához vezetett egy járműtűz Cibakházán, ahol egy családi ház udvarán álló gépkocsi gyulladt ki a bánomszőlődűlőn. A lángok a gépkocsiról gyorsan átterjedtek a telken álló két épületre, amelyek a gyors beavatkozás ellenére végül teljesen kiégtek. A helyszínre elsőként riasztott kunszentmártoni hivatásos és tiszaföldvári önkormányzati egységeket, később szolnoki tűzoltók is megerősítették, így a szakemberek végül 4 vízsugárral a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett folytották el a lángokat. A tűzoltók az életveszélyt elhárítva 6 darab gázpalackot hoztak ki az egyik lángoló ingatlanból, megelőzve a nagyobb robbanást. Az útmunkálatok során a parázsló részeket is felszámolták, az egyik megsemmisült ház lakójának elhelyezéséről pedig a hozzátartozók gondoskodtak, közölte a katasztrófa védelem. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA Bajnokok Ligája döntő. A légi irányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére és a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatója.
3: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják. Mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülésbiztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
1: Megnyugodhatnak a szülők, biztonságosak az itthon kapható, fiatalok körében nagyon népszerű bubble tea üdítőitalok, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
4: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készitalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehéz fém szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű olmot.
1: Új nevelőszülői tanfolyam vette kezdetét Tisza Szent Imrén, hogy ezzel is enyhítsék a térségben tapasztalható nevelőszülő hiányt. A program célja olyan elkötelezett és felelősségteljes jelentkezők felkészítése, akik családi környezetet és biztonságot tudnak nyújtani a gyermekvédelmi gondoskodásba került, vér szerinti családjukat nélkülözni kényszerülő gyermekeknek. A felkészítésen a leendő nevelőszülők komplex elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek, ahol pszichológiai, pedagógiai és jogi ismereteket sajátíthatnak el a szakemberektől. A sikeres vizsgát követően a résztvevők hivatalos tanúsítványt kapnak, és azonnal bekapcsolódhatnak a nevelőszülői hálózat munkájába. Országszerte folytatódik a napos idő, csak néha jelenhet meg felhő fölöttünk. Térségünkben ma délután kialakulhat egy-egy zápor. Holnap zavartalan napsütésben lesz részünk, szerdán viszont egy hideg front érkezik. Ma és holnap 31 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjelre 15-17 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hosszú hétvége utolsó nap, de mi ezt sem lazázzuk el. Üdv a stúdióban már Fodor Attila. Mindjárt jön Lotfi, Begi és Majka is. Játsszuk az Aerosmith dalát. Itt lesz Britney Spears és az Art Avenue. Most meg Rihanna egyik első nemzetközi sikere. A Pont the Replay hallható. További jó pihenést kívánok.
0: 102.4 Best FM.

102.4 Best FM, a legjobb zenék, a folytatásban is marad majd a napos idő, továbbra is csak időnként növekedhet meg a gomoly felhőzet, csapadék viszont nem várható sem holnap, sem a következő napokban, a szél időnként megélénkül, holnap még 30 fok fölött lesz a maximum, szerdán nagyjából 28-30 fok között tetőzik a hőmérséklet Szolnok környezetében. Ma egyébként Orbán napja van, ő a szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok patrónusa. Először szállít ilyenkor utasokat Miskolc és Dillafüred között az erdei vasút 1925-ben, 50 évvel később a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából átadják Zánkán a balatoni úttörő vasutat. Nálunk pedig tovább robog a Zene Express, méghozzá Kim Mazel dalával. Ez is egy feldolgozás, plusz a Romeo és Julia című filmben is szerepelt a 90-es években. Young Hearts Run Free!

102.4 Best FM a legjobb zenék. 10. alkalommal Vucög Besenyszögön a Fecskejuki sportpályán. A csütörtöki fellépők a Zsákutca, a Mayday, a Dirty Rock Band többek között. Pénteken látható a magánterület, a Meteor, az Ati, Elgendő, Shadowbirds, szombaton lesz motoros felvonulás, fellép majd még Jimmy és Nika, a No Para, illetve a Kultusztár is többek között. A Titok egy este Danny Blue-val csütörtökön 19 órától kisújszálláson a Vigadóban. Valahol Amerika, Bombom Musical a Tiszaligetben most csütörtökön 7:30-tól. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilkó koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban most szombaton látható majd. Palacsinta Fesztivál már 10-szer Szolnokon, pénteken fellép majd Bruno és Speck, LL Junior, K. Kevin és a Volmár, szombaton látható majd a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia is. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál, a szombati napon 10:15-től a Rutkai Bandával, 15 órától a Kolompos Együttessel, 17 órától pedig az Alma Együttessel. Városi Gyereknap Szolnokon a Tiszaligetben, vasárnap 10 órától Ugrálóvárral, Kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel, 16 órától pedig Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Pletyka faluban vasárnap 14 órától Kozombolisszal, Manó Bohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között Ugrálóvárral. Városi Gyermeknap vasárnap kisújszálláson a Vigadónál 10 órától, gyermeknapi ajándékmozival, délután Lego kuckóval, csukás mesevirággal, valamint sétakocsikázással is. Pöttyös Gyereknap Cegléden a Vörösmarty téren vasárnap 10-től Veronkai koncerten, Dalma Dance bemutatókkal, gólyalábasokkal, Goldi Geri koncertjével és Sportszigettel is. Városi Gyereknap lesz Tiszafüreden is a Városligetben, vasárnap 10 órától bemutatókkal, 11-től Laci Maci partival, 14 órától a Batyú Színház bábjátékával, 15 órától pedig Katang koncerttel. Aranyosi Péter önálló este Jászkara Jenőn a Petőfi Művelődési Házban látható majd vasárnap 18 órától. A pünkösdi zene folyam ezúttal Ricky Martinnal folytatódik, itt a She Bangs a 102.4 Best.

0: Nagyobb kerékpáros és gyalogos forgalomra is számítani kell a térségben. A pünkösdi hosszú hétvégén 102.4 Best FM a legjobb zenék, de rengeteg helyen vannak korlátozások is, ezek közül mondok most néhányat. A 4-esen a 47-es kilométernél Pilisnél van útszűkület, Albert Kisán az 53-as kilométernél is útszűkületen kell keresztül hajtani. Püspökladánynál a 181-es kilométernél közműépítési munkálatokat végeznek. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítés miatt van korlátozás. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Albertésen lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél ugyancsak útépítést végeznek. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítés miatt van korlátozás a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás, Tiszainokán csatornáznak. A Bonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület. A 42.05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Útszűkületre kell számítani Cegléden a Budai úton, Tiszatenyőnél a Martfű-Török-Szent Miklós összekötő úton. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálat miatt kell jobban figyelni. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Nagy Bogi és Des folytatja ezt a délutánt, a Jó leszek újra szól a 102.4 Best FM-en.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Halmai Ferenc lett a belügyminisztérium új parlamenti államtitkára. A légirányításnak is ad feladatot a BL döntő. 10 éves az élelmiszer pazarlás elleni program. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Hosszabb szünet után ismét helyben, modernizált környezetben érhető el a fogorvosi alapellátás Tisza-Szent Imrén. Az önkormányzat sikeresen megegyezett egy új szakorvossal, így a helyi lakosoknak a jövőben már nem kell a szomszédos településekre utazniuk a kezelésekért. A település tájékoztatása szerint a rendelő infrastrukturális fejlesztésen is átesett, saját forrásból új, korszerű orvosi eszközöket és berendezéseket szereztek be a magasabb szintű betegellátás érdekében. A rendelési időt úgy alakították ki, hogy az a dolgozók és az iskolások számára is kedvező legyen. Emellett a szakember a prevenciós szűrésekre és a gyermekek fogászati gondozására is kiemelt figyelmet fordít majd. Az Új Néplap szerint a helyiek nagy örömmel fogadták a bejelentést, hiszen a praxis tartós betöltése jelentősen javítja a kistelepülésen élők életminőségét. Hatalmas sikerrel és rekordszámú látogatóval rendezték meg a hagyományos családi napot Karcagon, amelynek idei legfőbb látványossága a környékbeli gazdák traktoros ügyességi és gyorsasági versenye volt. A szoljon.hu beszámolója szerint a rendezvényre kilátogató családokat és mezőgazdasági gépek szerelmeseit változatos programok, népi játékok, ugrálóvárak és koncertek várták a város sportpályáján, miközben a bográcsokban hamisítatlan karcagi birkapörkölt rotyogott. A rendezvény csúcspontját jelentő traktoros viadalon a versenyzők nem csak erejüket, hanem precizitásukat is összemérték a nehéz terepakadályokat. Tűzdelt pályán, hatalmas tapsot aratva a közönség soraiból. A város vezetése kiemelte a közösségi összefogás erejét, majd a nap zárásaként személyesen adták át az elismeréseket a legügyesebb helyi és környékbeli gépkezelőknek. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszerpazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a tudatos élelmiszer használatra hívják fel a figyelmet, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
2: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meséíró pályázatot, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
1: Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. A belügyminisztérium parlamenti államtitkári posztját Halmai Ferenc Tibor foglalhatja el, derül ki a Magyar Közlönyben megjelent hivatalos listából. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kötődésű rendészeti szakember a tavaszi országgyűlési választásokon szerzett egyéni mandátumot a jászsági választókerületben. Halmai Ferenc széleskörű szakmai múlttal rendelkezik. Pályafutás a határőrségnél kezdte, majd több mint 3 évtizeden át szolgált a vármegyei rendőrség kötelékében. Karrierje során vezette a Jászberényi, majd 10 éven keresztül a tiszafüredi rendőrkapitányságot is, így komoly szervezeti és vezetői tapasztalattal érkezik a tárcához. A miniszterelnök javaslatára kinevezett 55 tagú új államtitkári kar átlag életkora 49 év, soraikban a tapasztalt szakemberek mellett jelentős a női szerepvállalás is. Katasztrófához vezetett egy járműtűz Cibakházán, ahol egy családi ház udvarán álló gépkocsi gyulladt ki a bánomszőlődűlőn. A lángok a gépkocsiról gyorsan átterjedtek a telken álló két épületre, amelyek a gyors beavatkozás ellenére végül teljesen kiégtek. A helyszínre elsőként riasztott kunszentmártoni hivatásos és tiszaföldvári önkormányzati egységeket, később szolnoki tűzoltók is megerősítették, így a szakemberek végül 4 vízsugárral a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett folytották el a lángokat. A tűzoltók az életveszélyt elhárítva 6 darab gázpalackot hoztak ki az egyik lángoló ingatlanból, megelőzve a nagyobb robbanást. Az útmunkálatok során a parázsló részeket is felszámolták, az egyik megsemmisült ház lakójának elhelyezéséről pedig a hozzátartozók gondoskodtak, közölte a katasztrófa védelem. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA Bajnokok Ligája döntő. A légi irányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére és a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatója.
3: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják. Mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülés biztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
1: Megnyugodhatnak a szülők, biztonságosak az itthon kapható, fiatalok körében nagyon népszerű bubble tea üdítőitalok a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
4: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készítalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehéz fém szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű olmot.
1: Új nevelőszülői tanfolyam vette kezdetét Tisza-Szent Imrén, hogy ezzel is enyhítsék a térségben tapasztalható nevelőszülő hiányt. A program célja olyan elkötelezett és felelősségteljes jelentkezők felkészítése, akik családi környezetet és biztonságot tudnak nyújtani a gyermekvédelmi gondoskodásba került, vér szerinti családjukat nélkülözni kényszerülő gyermekeknek. A felkészítésen a leendő nevelőszülők komplex elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek, ahol pszichológiai, pedagógiai és jogi ismereteket sajátíthatnak el a szakemberektől. A sikeres vizsgát követően a résztvevők hivatalos tanúsítványt kapnak, és azonnal bekapcsolódhatnak a nevelőszülői hálózat munkájába. Országszerte folytatódik a napos idő, csak néha jelenhet meg felhő fölöttünk. Térségünkben ma délután kialakulhat egy-egy zápor. Holnap zavartalan napsütésben lesz részünk, szerdán viszont egy hideg front érkezik. Ma és holnap 31 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjelre 15-17 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És a Szolnoki stúdióban Fodor Attila, pünköst hétfő van, zenei listánkon pedig nem sokára itt lesz a Volmár és a Hooligans 50 Cent sikere. Itt van nálunk majd Fido dala is, meg Enlittle a Two Times, mindjárt a Bieber hallgatjuk meg, most Adam Levine-t és a Maroon 5-ot, ők indítják a Payphone-nal az órát.
0: 102.4 Veszte.

102.4 Best FM, a legjobb zenék, a folytatásban is marad majd a napos idő, továbbra is csak időnként növekedhet meg a gomoly felhőzet, csapadék viszont nem várható sem holnap, sem a következő napokban, a szél időnként megélénkül, holnap még 30 fok fölött lesz a maximum, szerdán nagyjából 28-30 fok között tetőzik a hőmérséklet Szolnok környezetében. Pünköst hétfő van, 1977-ben ilyenkor a Csillagok háborúját először lehet látni a mozikban. Ezen a napon született Kócián Éva, világbajnok asztali teniszezőnő, Anne Hatch színésznő, illetve Lauren Hill, a Fugees tagja, később aztán külön utakon is megpróbálta és szép sikereket ért el, és jó néhány filmben is láthattuk. Most azonban egy 70-es évekbeli siker következik, a 90-es évekből a Real Thing dala volt, volt a You To Me Are Everything, ezt dolgozta fel a Flip Das Script.

102.4 Best FM a legjobb zenék. 10. alkalommal Woodszög Besenyszögön a Fecskejuki sportpályán. A csütörtöki fellépők, a Zsákutca, a Mayday, a Dirty Rock Band többek között. Pénteken látható a magánterület, a Meteor, az Ati Edge and the Shadowbirds, szombaton lesz motoros felvonulás, fellép majd még Jimmy és Nika, a No Para, illetve a Kultúrsztár is többek között. A Titok egy este Danny Blue-val csütörtökön 19 órától kisújszálláson a Vigadóban. Valahol Amerika, Bombom Musical a Tiszaligetben most csütörtökön 7:30-tól. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilkó koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban most szombaton látható majd. Palacsinta Fesztivál már 10-szer Szolnokon, pénteken fellép majd Bruno és Speck, LL Junior, K. Kevin és a Volmár, szombaton látható majd a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia is. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál, a szombati napon 10:15-től a Rutkai Bandával, 15 órától a Kolompos Együttessel, 17 órától pedig az Alma Együttessel. Városi Gyereknap Szolnokon a Tiszaligetben, vasárnap 10 órától Ugrálóvárral, Kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel, 16 órától pedig Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Pletykafaluban vasárnap 14 órától Kozombolisszal, Manó Bohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között Ugrálóvárral. Városi Gyermeknap vasárnap kisújszálláson a Vigadónál 10 órától, gyermeknapi ajándékmozival, délután Lego kuckóval, csukás mesevilággal, valamint sétakocsikázással is. Pöttyös Gyereknap Cegléden a Vörös Marti téren vasárnap 10-től Veronkai koncerten, Dalma Dance bemutatókkal, gólyalábasokkal, Goldi Geri koncertjével és Sportszigettel is. Városi Gyereknap lesz Tiszafüreden is a Városligetben, vasárnap 10 órától bemutatókkal, 11-től Laci Maci partival, 14 órától a Batyú Színház bábjátékával, 15 órától pedig Katang koncerttel. Aranyosi Péter önálló este Jászkara Jenőn a Petőfi Művelődési Házban látható majd vasárnap 18 órától. Egy igazi jelenés következik Karamellel a legjobb zenék között.

Nagyobb kerékpáros és gyalogos forgalomra is számítani kell a térségben. A pünkösdi hosszú hétvégén 102.4 Best FM a legjobb zenék, de rengeteg helyen vannak korlátozások is, ezek közül mondok most néhányat. A 4-esen a 47-es kilométernél Pilisnél van útszűkület, Albertkisen az 53-as kilométernél is útszűkületen kell keresztül hajtani. Püspökladánynál a 181-es kilométernél közműépítési munkálatokat végeznek. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítés miatt van korlátozás. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Albertkisen lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél ugyancsak útépítést végeznek. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítés miatt van korlátozás a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás, Tiszainokán csatornáznak. A Bonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület. A 42.05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Útszűkületre kell számítani Cegléden a Budai úton, Tiszatenyőnél a Martfű-Török-Szent Miklós összekötő úton. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálat miatt kell jobban figyelni. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Autók után egy kis hajókázás, mert hogy a New Level Empire jön, és az elhajózhatnánk a 102.4 Best

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Halmai Ferenc lett a belügyminisztérium új parlamenti államtitkára, a légirányításnak is ad feladatot a BL döntő. 10 éves az élelmiszerpazarlás elleni program. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Hosszabb szünet után ismét helyben, modernizált környezetben érhető el a fogorvosi alapellátás Tisza-Szent Imrén. Az önkormányzat sikeresen megegyezett egy új szakorvossal, így a helyi lakosoknak a jövőben már nem kell a szomszédos településekre utazniuk a kezelésekért. A település tájékoztatása szerint a rendelő infrastrukturális fejlesztésen is átesett, saját forrásból új, korszerű orvosi eszközöket és berendezéseket szereztek be a magasabb szintű betegellátás érdekében. A rendelési időt úgy alakították ki, hogy az a dolgozók és az iskolások számára is kedvező legyen. Emellett a szakember a prevenciós szűrésekre és a gyermekek fogászati gondozására is kiemelt figyelmet fordít majd. Az Új Néplap szerint a helyiek nagy örömmel fogadták a bejelentést, hiszen a praxis tartós betöltése jelentősen javítja a kistelepülésen élők életminőségét. Hatalmas sikerrel és rekordszámú látogatóval rendezték meg a hagyományos családi napot Karcagon, amelynek idei legfőbb látványossága a környékbeli gazdák traktoros ügyességi és gyorsasági versenye volt. A szoljon.hu beszámolója szerint a rendezvényre kilátogató családokat és mezőgazdasági gépek szerelmeseit változatos programok, népi játékok, ugrálóvárak és koncertek várták a város sportpályáján, miközben a bográcsokban hamisítatlan karcagi birka pörkölt rotyogott. A rendezvény csúcspontját jelentő traktoros viadalon a versenyzők nem csak erejüket, hanem precizitásukat is összemérték a nehéz terepakadályok tűzdelt pályán, hatalmas tapsot aratva a közönség soraiból. A város vezetése kiemelte a közösségi összefogás erejét, majd a nap zárásaként személyesen adták át az elismeréseket a legügyesebb helyi és környékbeli gépkezelőknek. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszerpazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a tudatos élelmiszer használatra hívják fel a figyelmet. Mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
2: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers- és meséíró pályázatot. Ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
1: Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. A belügyminisztérium parlamenti államtitkári posztját Halmai Ferenc Tibor foglalhatja el, derül ki a magyar közlönyben megjelent hivatalos listából. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei kötődésű rendészeti szakember a tavaszi országgyűlési választásokon szerzett egyéni mandátumot a jászsági választókerületben. Halmai Ferenc széleskörű szakmai múlttal rendelkezik. Pályafutását a határőrségnél kezdte, majd több mint 3 évtizeden át szolgált a vármegyei rendőrség kötelékében. Karrierje során vezette a Jászberényi, majd 10 éven keresztül a tiszafüredi rendőrkapitányságot is, így komoly szervezeti és vezetői tapasztalattal érkezik a tárcához. A miniszterelnök javaslatára kinevezett 55 tagú új államtitkári kar átlag életkora 49 év, soraikban a tapasztalt szakemberek mellett jelentős a női szerepvállalás is. Katasztrófához vezetett egy járműtűz Cibakházán, ahol egy családi ház udvarán álló gépkocsi gyulladt ki a bánomszőlődűlőn. A lángok a gépkocsiról gyorsan átterjedtek a telken álló két épületre, amelyek a gyors beavatkozás ellenére végül teljesen kiégtek. A helyszínre elsőként riasztott kunszentmártoni hivatásos és tiszaföldvári önkormányzati egységeket, később szolnoki tűzoltók is megerősítették, így a szakemberek végül 4 vízsugárral a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett folytották el a lángokat. A tűzoltók az életveszélyt elhárítva 6 darab gázpalackot hoztak ki az egyik lángoló ingatlanból, megelőzve a nagyobb robbanást. Az útmunkálatok során a parázsló részeket is felszámolták, az egyik megsemmisült ház lakójának elhelyezéséről pedig a hozzátartozók gondoskodtak, közölte a katasztrófa védelem. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA bajnokok ligája döntő. A légi irányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére és a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója.
3: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják. Mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülés biztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
1: Megnyugodhatnak a szülők, biztonságosak az itthon kapható, fiatalok körében nagyon népszerű bubble tea üdítőitalok, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
4: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készitalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehéz fém szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű olmot.
1: Új nevelőszülői tanfolyam vette kezdetét Tisza-Szent Imrén, hogy ezzel is enyhítsék a térségben tapasztalható nevelőszülő hiányt. A program célja olyan elkötelezett és felelősségteljes jelentkezők felkészítése, akik családi környezetet és biztonságot tudnak nyújtani a gyermekvédelmi gondoskodásba került, vér szerinti családjukat nélkülözni kényszerülő gyermekeknek. A felkészítésen a leendő nevelőszülők komplex elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek, ahol pszichológiai, pedagógiai és jogi ismereteket sajátíthatnak el a szakemberektől. A sikeres vizsgát követően a résztvevők hivatalos tanúsítványt kapnak, és azonnal bekapcsolódhatnak a nevelőszülői hálózat munkájába. Országszerte folytatódik a napos idő, csak néha jelenhet meg felhő fölöttünk. Térségünkben ma délután kialakulhat egy-egy zápor. Holnap zavartalan napsütésben lesz részünk, szerdán viszont egy hideg front érkezik. Ma és holnap 31 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjelre 15-17 fokig hűl le a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Ma sem marad ki a Night Shift, 6-kor érkeznek a srácok, előtte még azért a stúdióban Fodor Attila, és a Super 6-osban Szakács Gergő és Zsuzsa Magdi kettőse, a Nina Sky tesók mellett itt tesz a 4S Street, a No Doubt és a Jetlag is. Az óra elején pedig Sean Paul dala hallható.
0: 102.4 Best

102.4 Best FM, a legjobb zenék, a folytatásban is marad majd a napos idő, továbbra is csak időnként növekedhet meg a gomoly felhőzet, csapadék viszont nem várható sem holnap, sem a következő napokban, a szél időnként megélénkül, holnap még 30 fok fölött lesz a maximum, szerdán nagyjából 28-30 fok között tetőzik a hőmérséklet Szolnok környezetében. 1985-ben ilyenkor majdnem 25 országban, többek között Angliában is, a nagy lemezek között a lista élén a Dire Straits és a Brothers in Arms. A címadó dal a Kémjátszma filmben is felcsendül, a 2001-es alkotásban Robert Redford és Brad Pitt alakítja a főbb szerepeket, és több jelenetet is Magyarországon forgattak le. Ezen a napon született a Scorpions tagja, Klaus Meine, akik 1990-ben a Wind of Change-el nem csak európai listavezetők voltak, de például Amerikában is bejutottak a legjobb öt közé. Mi most az Iron Mafiával folytatjuk, pont olyan, mint rég, a legjobb zenék között.

102.4 Best FM a legjobb zenék. 10. alkalommal Woodszög Besenyszögön a Fecskejuki sportpályán. A csütörtöki fellépők, a Zsákutca, a Mayday, a Dirty Rock Band többek között. Pénteken látható a magánterület, a Meteor, az Ati Edge and the Shadowbirds, szombaton lesz motoros felvonulás, fellép majd még Jimmy és Nika, a No Para, illetve a Kultúrsztár is többek között. A Titok egy este Danny Blue-val csütörtökön 19 órától kisújszálláson a Vigadóban. Valahol Amerika, Bombom Musical a Tiszaligetben most csütörtökön 7:30-tól. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilkó koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban most szombaton látható majd. Palacsinta Fesztivál már 10-szer Szolnokon, pénteken fellép majd Bruno és Speck, LL Junior, K. Kevin és a Volmár, szombaton látható majd a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia is. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál, a szombati napon 10:15-től a Rutkai Bandával, 15 órától a Kolompos Együttessel, 17 órától pedig az Alma Együttessel. Városi Gyereknap Szolnokon a Tiszaligetben, vasárnap 10 órától Ugrálóvárral, Kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel, 16 órától pedig Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Pletykafaluban vasárnap 14 órától Kozombolisszal, Manó Bohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között Ugrálóvárral. Városi Gyermeknap vasárnap kisújszálláson a Vigadónál 10 órától, gyermeknapi ajándékmozival, délután Lego kuckóval, csukás mesevilággal, valamint sétakocsikázással is. Pöttyös Gyereknap Cegléden a Vörös Marti téren vasárnap 10-től veronkai koncerten, dalma dance bemutatókkal, gólyalábasokkal, Goldi Geri koncertjével és Sportszigettel is. Városi Gyereknap lesz Tiszafüreden is a Városligetben, vasárnap 10 órától bemutatókkal, 11-től Laci Maci partival, 14 órától a Batyú Színház bábjátékával, 15 órától pedig Katang koncerttel. Aranyosi Péter önálló este Jászkara Jenőn a Petőfi Művelődési Házban látható majd vasárnap 18 órától. Mindennapos, hogy Pápai Jóci a vendégünk, ő jön ezúttal is az Özönvízzel a 102.4 Best FM-en.

Nagyobb kerékpáros és gyalogos forgalomra is számítani kell a térségben. A pünkösdi hosszú hétvégén 102.4 Best FM a legjobb zenék, de rengeteg helyen vannak korlátozások is, ezek közül mondok most néhányat. A 4-esen a 47-es kilométernél Pilisnél van útszűkület, Albertisen az 53-as kilométernél is útszűkületen kell keresztül hajtani. Püspökladánynál a 181-es kilométernél közműépítési munkálatokat végeznek. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítés miatt van korlátozás. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Albertésen lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél ugyancsak útépítést végeznek. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítés miatt van korlátozás a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás, Tiszainokán csatornáznak. A Bonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület. A 42.05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Útszűkületre kell számítani Cegléden a Budai úton, Tiszatenyőnél a Martfű Török-Szent Miklós összekötő úton. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálat miatt kell jobban figyelni. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Demjén Ferenc énekelte a Bergendi dalát, Darabokra törted a szívem, ez már egy feldolgozás, és ez az a pillanat, amikor köszönöm szépen a figyelmet, és hogy együtt töltöttük a hosszú hétvégét. Fodor Attila vagyok, további jó pihenést, a legjobb zenét!

és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jubilál a nébih maradék nélkül programja, egyre több az idős hajléktalan. Európa bajnoki negyedik lett a kispályás labdarúgó válogatott. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 10 éve indult az iskolákban a nébih maradék nélkül programja az élelmiszer pazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek a diákok alkotásai, hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra. Mondta rádiunknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
2: Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meseíró pályázatot, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
1: Szépen kereshetnek a nyáron a diákmunkások. Átlagos bérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összegzése szerint több mint 500 000 bérrel kalkulálhatnak havonta. És ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig eddig az összeghatárig biztosan nem kell esziát fizetniük. Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalan emberek között Magyarországon, derül ki a február 3-a munkacsoport legfrissebb felméréséből. A kutatás során mintegy 7000 hajléktalan embert kérdeztek meg országszerte. Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a jelenség egyik fő oka az otthoni és intézményes ápolási rendszer súlyos problémája. Emellett többen kerülnek nehéz helyzetbe azért is, mert nem tudják kifizetni a megemelkedett rezsiköltségeket. A szakemberek szerint az idős hajléktalanok számának növekedése komoly szociális kihívást jelent az ország számára. Történelmi eredménnyel zárta a tiranai szokka Európa bajnokságot a magyar válogatott. Rozman Sándor csapata minden korábbinál tovább jutott a kispályás labdarúgó kontinens bajnokságon, és Európa legjobb negyedik együttese lett. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható, a minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Húsvét hétfő, pünköst hétfő, ünnepnap, munkaszüneti nap, lényegtelen, a hétfő az hétfő, és a hétfő, akkor Classic House. 120 percen keresztül a Night Shift legelején, 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től Lauer Christiannal, hétfői rezidensünkkel a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift! Életünk!

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: 0620-55-55, ha Viber üzenetet szeretnétek küldeni, képet, videót Viberen keresztül, akkor ide megtehettek, ugyanerre a számra jöhetnek az SMS üzenetek, tehát 0620-55-55-155. info@bestfmbudapest.hu, hogyha valaki hosszadalmas e-mailt szeretne nekünk írni, de igazából most már lehet hosszadalmasan írni nekünk Facebookon és Instán keresztül is. Best FM Night Shift, itt minket, Night Shift lemezlovasokat találtok, ha pedig úgy általában a Best FM-mel kapcsolatban szeretnétek bármit mondani, közölni, kérdezni, észrevétel van, akkor Best FM Rádió Magyarország, szintén Facebookon és Instán, itt találtok meg minket.

0: Budapest FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim. Track is.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És ahogy ezt már pénteken is mondtam, szépen keretbe foglaltuk ezt a hosszú hétvégét, hiszen Classic House-zal indultunk pénteken a Night Shift Extra-ban, és a hosszú hétvége mai utolsó napját, a mai hétfőt is Classic House-zal zárjuk. Lauer Krisztián a lemezjátok mögött a következő órában, 7 és 8 óra között gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még félnek a mesterséges intelligenciától, jól fizet a nyári diák munka. Felújítások lassítják a vasutat. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Még tartanak a mesterséges intelligenciától, a magyar cégek döntő többsége, 80%-a még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával sem. Ugyanakkor a dolgozók kétharmada már használja munkahelyi célokra. Ez derült ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, háromnegyede viszont azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell. 10-ből 9-en pedig úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Szépen kereshetnek a nyáron a diákmunkások, átlagos bérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összegzése szerint több mint félmilliós bérrel kalkulálhatnak havonta, és ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig eddig az összeghatárig biztosan nem kell esziát fizetniük. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Holnaptól Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig a szakemberek. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron tart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Holnaptól ismét lezárják esténként az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Hétköznapokon este fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad a terület. Az új forgalmi rend szeptember 19-ig lesz érvényben, azonban az első hetek tapasztalatai alapján még változhat a rendszer. A főváros célja, hogy a rakpart a nyári időszakban közösségi térként is működjön a budapestiek számára. Napról napra melegebb lesz, elvétve lehet eső, zápor, a részleteket azonnal mondom. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható. A minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Komoly fennakadások a kelenföldi mozdonytűz miatt. A mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztet a pápa. A hoki válogatott kikapott az amerikaiaktól. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Komoly fennakadást okozott a délutáni mozdonytűz Kelenföldön. A MÁV szerint a helyreállítás akár éjszakáig is elhúzódhat. A győri, a székesfehérvári, a balatoni és a pécsi vonalakon hosszabb menetidőre, kimaradó vagy rövidített útvonalon közlekedő járatokra kell számítani. Több vonat csak részszakaszon jár, egyes járatokat pótlóbuszok helyettesítenek. A vasúti jegyeket számos BKK járaton, metrón, villamoson és volánbuszon is elfogadják. A MÁV azt is jelezte, a fennakadás idején több város járat helyjegy nélkül is használható. A mesterséges intelligencia korának veszélyeire figyelmeztetett 14. Leó pápa. A Vatikánban bemutatott új enciklikájában arról beszélt, ha a technológia gyengíti az emberek kritikus gondolkodását, az hosszú távon a békét is veszélyeztetheti. A katolikus egyház fő szerint különösen aggasztóak azok az egyre önállóbb rendszerek, amelyek emberi kontroll nélkül működhetnek, vagy akár befolyásolhatják a munkához, egészségügyhöz és más alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A pápa úgy fogalmazott, az új technológiák mellett a felelősség és az emberi döntések szerepe sem tűnhet el. Sikerült visszaszorítani a trópusi esőerdők pusztítását Brazíliában. Műholdas megfigyeléssel, gyakoribb ellenőrzésekkel és súlyos büntetésekkel 41%-kal mérsékelték tavaly a veszteséget az Amazonas vidéken. A világ tüdejének is nevezik a térséget, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a bolygó oxigén termelésében és széndioxid megkötésében. Ugyan vereséget szenvedett a magyar jégkorong válogatott a címvédő Egyesült Államoktól, de ismét megmutatta a karakterét a svájci világbajnok. A már biztosan bemaradó csapat 7-3-ra kikapott, de a záró harmadban bátran és eredményesen hokizott. Erdélyi Csanád 2 gólt szerzett, Tornyai Gábor is betalált, miközben az amerikaiaknál több sztárjátékos is villogott. A mieink számára holnap jön az utolsó VB meccs, a magyar válogatott Lettország ellen zárja a tornát, a rivális még a negyed döntős helyért küzdött. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható, a minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Remélem, mindenki kibulizta magát a háromnapos hosszú hétvége alatt. Nem akarok ünneprontó lenni, de holnap kedd minden visszatér a régi kerékvágás, hogy egy picikét jöjjünk le a pörgésről, próbáljunk meg elcsendesedni, mi is ehhez nyújtunk majd némi segítséget. A Soul to Soul-al és a Get a Life-val, a For the Cause-al és az Ain't No Sunshine-al, illetve a Black Eyed Peas-al és a Where Is the Love-val.
2: Ez a Night Shift a best.

Best FM a legjobb zenék. Mi itt Magyarországon nagyon-nagyon szeretjük, és persze ismerjük is az Allianz Ethnic munkásságát. Nagy kérdés az, hogy vajon a franciák mennyire lesznek majd meglepődve, amikor a Puskásban a BL döntő előtt felcsendül ez a dal, mert én ezt játszani fogom a 100%. No Limits! Ezért kezdek itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, 16 dal, a sorrendben 15. nagy lemezről, ami július 3-án jelenik majd meg. Meg lennék lepve, hogyha ehhez kapcsolódóan ne indulna majd valamikor mondjuk 27 magasságában egy világ körüli turné. Confessions 2, ez már nem csak a munka cím, ez lett a hivatalos cím is. Természetesen Madonnáról van szó, akinek 8. albumáról a 2000-ben megjelent Music címűről érkezik már is a címadó kislemez, a Music itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A kelenföldi mozdonytűz rávilágít a közszolgáltatások problémáira, mondta a miniszterelnök. Jubilál a Nébih maradék nélkül programja, egyre több az idős hajléktalan. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A kelenföldi mozdonytűz rávilágít a közszolgáltatások problémáira, mondta a miniszterelnök a Telexnek adott interjújában. A kormányfő beszélt arról is, hogy az uniós forrásokról szóló tárgyalások kulcsfontosságú szakaszba érkeztek. A tervek között új vonatok és hévek beszerzése, bérlakásprogramok és energetikai fejlesztések is szerepelnek. Hozzátette, gyermeknap alkalmából a gyermekvédelemben nevelkedő fiatalok előtt is megnyitják a karmelita épületét. Megindult a vasúti forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon, miután elszállították a korábban kigyulladt mozdonyt. A MÁV szerint fokozatosan csökkennek a késések, és reggelre helyreállhat a menetrend a győri, balatoni, pécsi és székesfehérvári vonalakon. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszer pazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek, a diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra. Mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala elnöke.
2: Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
1: Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalan emberek között Magyarországon, derül ki a február 3-a munkacsoport legfrissebb felméréséből. A kutatás során mintegy 7000 hajléktalan embert kérdeztek meg országszerte. Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a jelenség egyik fő oka az otthoni és intézményes ápolási rendszer súlyos problémája. Emellett többen kerülnek nehéz helyzetbe azért is, mert nem tudják kifizetni a megemelkedett rezsiköltségeket. A szakemberek szerint az idős hajléktalanok számának növekedése komoly szociális kihívást jelent az ország számára. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható. A minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ez a május 25-i dátum, ez mindig eléggé skifis. Egyrészt ma van a nemzetközi törülköző nap. Douglas Adams, Galaxis Uti Kalaus toposoknak tessék elolvasni, alapű. Másrészt 49 évvel ezelőtt, 77-ben, ezen a napon mutatták be a Star Wars első részét, a műgyát a 4. rész. Mi lesz itt jövőre az 50. évfordulón?
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, a hosszú hétvégének vége, viszont a nyárias időjárás az marad. Sőt, ez már nem is nyárias időjárás, ez már nyár. Az volt ma, és az lesz holnap is. Sőt, holnap még melegebb lesz, még a szél sem fog belezavarni ebbe az egészbe, úgyhogy ennek köszönhetően úgy tessék készülni, hogy magas UVB sugárzás várható minden.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Magyarországon egyre optimistábbak a munkavállalók. Mérsékelték az őserdők pusztulását Brazíliában. Folyamatosan melegszik az idő, eső, zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre bizakodóbbak itthon a munkavállalók. Ez derült ki egy felmérésből. Tavalyhoz képest kétszer annyian mondták azt, hogy egy esetleges állásvesztés után könnyen vagy nagyon könnyen találnának képzettségüknek megfelelő új pozíciót. A válaszadók csak nem fele gondolja így. Ezzel együtt a felére olvadt azok száma, akik kifejezetten pesszimisták ebben a kérdésben. Emellett 10-ből 6-an úgy látják, mind a cége, mind pedig a saját helye stabilabb, mint korábban. Sikerült visszaszorítani a trópusi erdők pusztítását Brazíliában. Műholdas megfigyeléssel, gyakori ellenőrzésekkel és súlyos büntetésekkel 41%-kal mérsékelték tavaly a veszteséget az Amazonas vidéken. Korábban percenként 11 focipálya méretű területen írtották ki a fákat, hogy eladják azokat, hogy aztán legelőket alakítsanak ki a helyükön, vagy gabonát termesszenek. A világ tüdejének is nevezik a térséget, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a bolygó oxigén termelésében és a széndioxid megkötésében. Iránban újabb kivégzés történt a kormány ellenes megmozdulásokkal összefüggésben. Az iráni igazságügyi rendszerhez köthető beszámolók szerint egy férfi halálos ítéletét hajtották végre. Őt a hatóságok azzal vádolták, hogy a januári tüntetések során fegyveresen lépett fel a biztonsági erők ellen, valamint rongálásban is részt vett. Nemzetközi szervezetek szerint Irán a világ egyik legtöbb kivégzést végrehajtó állama, és a számok az elmúlt időszakban tovább emelkedtek. Lemond a Magyar Tenisz Szövetség éléről Lázár János. A szervezet tájékoztatása szerint a jelenlegi elnök május 29-i hatállyal távozik posztjáról. Erről levélben értesítette a tagszervezeteket. Lázár János közölte a szövetség vezetését még 2020-ban elsősorban válságkezelési feladatként vállalta el, és úgy látja, sikerült stabilabb működést kialakítani. Kiemelte, az elmúlt időszakban nagyobb hangsúlyt kapnak az utánpótlás és szabadidős amatőr tenisz program. A döntés után tisztújító közgyűlést hívnak össze. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható. A minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az előttünk álló hétvége nagy kérdése, ugye pedig az lesz majd szombaton, hogy Arsenal vagy Paris Saint-Germain. Kiknek jön ki majd jobban a lépés a Puskásban? Az angoloknak vagy a franciáknak? Egy biztos, mi most a következő óra mondjuk picikét a franciák felé hajlunk. David Guetta, Just a Little More Love, illetve Mojo Chillin nem sokára.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, szombaton bejelentő a Puskásban, gondolom ezt mindenki tudja jól, mint ahogy azt is, hogy ennek köszönhetően rengeteg lezárás lesz csütörtök, péntek, szombat magasságától, de vannak olyan korlátozások, amelyek már napok óta élnek. Ilyen például az Olof Palme sétány, a Hősök tere és a Verun Angyalai utca között, a Hősök terénél az Állatkerti körút és a Dózsa György út közötti szakasz, illetve az Állatkerti körút a Gundel Károly út felől a Hősök tere irányába.

Best FM a legjobb zenék, aki Horvátországban, egészen pontosan Splitben nyaral majd idén. Mindenféleképpen látogasson el a Mistral Beach klubba, hogyha teheti. Pláne akkor, hogyha Tom Novi zenél ott, már pedig ő ott rezidencia jellege. Minden héten megtalálható lesz egyszer a lemezjátszók mögött. Jön a Take It!

Nem a legjobb zenék, hogyha bárki abban reménykedett volna, hogy igazi franciaként, lokál patrióta, párizsi lakosként David Guetta majd feltűnik a BL döntőn a Puskásban, nem fog. Aznap este ugyanis Las Vegasban fog majd játszani. Jön a J

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És ha már pünkösd, amit a köznyelv pünkösdi királyságnak szokott hívni, arra a popszakma azt a kifejezést használja, hogy One Hit Wonder, egyslágeres előadó. Na ilyen nem lesz a mai utolsó órában. Csupa-csupa olyan előadó érkezik, akik a 90-es és a 2000-es években, sőt, még talán azóta is masszívan szállítják a legnagyobb slágereket.
1: Ez a Night Shift a Best

Szerintem a legjobb zenék. Voltak olyan rossz indulatú pletykák még annól, hogy a Prodigy annyit jár már ide szerepelni Magyarországra, hogy valószínűleg bérelnek nekik egy nagyobb apartman valahol a belvárosban, hogy ne kelljen ennyit utazgatniuk. Lenny Kravitz még ennyire azért nincs felül foglalkoztatva, de most már ő is egyre sűrűbben jön. Idén nyáron megint itt lesz Budapesten. Nálunk már most van itt a Flyway-el.

Best FM a legjobb zenék. Szombaton tartott egy kis élménybeszámolót a Sompo koncertről, Slim Fit, szombati rezidensünk. És hát elmondta, hogy az összes énekes, akivel korábban ő duettezett, az nyilván nem volt itt fizikailag a koncerten, csak bejátszották őket. Valószínűleg Timbaland esetében is ugyanez lesz majd a nyáron. Szóval Justin Timberlake-re ne is számítsunk élőben.

Best FM a legjobb zenék. Ha most tévé lennénk, akkor az előző dalban lehetett volna látni azt a hölgyet, akit a következő percekben hallani lehet. Janet Jackson, egykori háttértáncos, a Jennifer Lopez jön, én meg megyek. Ennyi volt már a Night Shift. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.